0: 哎，乡亲们，哎，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们， 我这不是啊，都不服。
1: 你怎么都没梦？
2: 你傻，你又直接就服了，说的反正傻你。